Azt e percben e alig ha a tudom a csak azt tudom a hogy ki voltam a e mikor a e felébredtem a de azóta a de azóta a de azóta a e de azóta a